cselekedetek, nem álmunkum, ami illetve már álmunkum, ale elég minkabb. Jó,